a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 1500 ember érintett az aszbeszt szennyezésben, átalakul a szakképzés, jövő hétre csúszik a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet, ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a DÁP-ot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás, délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Mobilos faöntözés. Energetikai korszerűsítés az EGRI mentőállomáson. Új közösségi tér az Érsekkertben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 17-e van, péntek. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Országos fejlesztési program részeként az EGRI mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 milliárd 250 millió forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az EGRI mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az EGRI Érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetének munkatársai három helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén 2 kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felület fejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. 30 pedagógus és szakmai munkatárs vesz részt a 60-i tankerületi központ Erasmus Plus programjában, írja a heol.hu. A résztvevők 8 európai ország oktatási intézményeiben ismerkednek meg új tanítási módszerekkel és más országok bevált gyakorlataival. A tervezett 30 szakmai útból eddig 20 már megvalósult. A külföldön szerzett tapasztalatokat a pedagógusok hazatérésük után műhelyi munkákon és belső továbbképzéseken osztják meg kollégáikkal. A program célja, hogy a tankerület iskoláiban korszerűbb és hatékonyabb oktatási módszerek jelenjenek meg. A 60-i tankerületi központ újabb Erasmus Plus támogatást is nyert, így a nemzetközi program a jelenlegi projekt után is folytatódik. Megkezdődött a körforgalom építése a Mátrai erőmű közelében. ezért megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok várhatóan november 16-áig tartanak. Ez idő alatt útszűkületre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani. Az északi összekötő magánúton továbbra is csak a mátrai erőmű irányába lehet közlekedni. A lezárás idején a teherautók, az autóbuszok és a személyautók csak a számukra kijelölt útvonalakat használhatják. A megváltozott forgalmi rendet ideiglenes közúti jelzőtáblák mutatják. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény. Mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
4: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
2: Júliusban újabb három településre látogat el a Markot Ferenc Oktató Kórház szűrőbusza. A kórház honlapján tudatta, hogy a busz az ingyenes szűrővizsgálatokkal Poroszlón július 20-án, Istenmezején július 24-én, Erdőkövesden pedig július 28-án lesz elérhető. A buszon többek között nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés, általános állapotfelmérés, valamint vércukor, koleszterin és triglicerid szintmérés is elérhető. Szeretnék, ha minél többen élnének a megelőző vizsgálatok lehetőségével. Szigorította az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályokat a gyöngyösi képviselőtestület, írja a heol.hu. Az új rendelet szerint nem kaphat önkormányzati bérlakást az, aki az ügyintézés során fenyegető vagy tisztességtelen magatartást tanúsít, illetve a hivatalos kapcsolattartási szabályok megszegésével próbál előnyhöz jutni. A módosítást az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több esetben is atrocitások érték a hivatali ügyintézőket, önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat. A rendelet emellett pontosítja a bérlakásra való jogosultság feltételeit, egyszerűsíti a bérleti jogviszony meghosszabbítását és hiánypótlási lehetőséget is biztosít a kérelmezőknek. Új orvosi eszközzel bővült a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház gyermekosztálya. A kórház közölte, a videolaringoszkóp az altatás során segít az orvosoknak a légutak biztosításában, ami a gyermekeknél különösen nagy odafigyelést igényel. Az eszköz kamerája és fényforrása tiszta képet mutat a légutakról, így az orvosok könnyebben és biztonságosabban tudják elvégezni a beavatkozást. A kórház szerint ezzel nő az elsőre sikeres beavatkozások esélye, miközben csökken a sérülések és a szövődmények kockázata. Az új eszköz hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek gyorsabban és nagyobb biztonságban kapjanak ellátást. Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Fordulatosabb időjárás körvonalazódik környékünkön, bár a nyári meleg továbbra is meghatározó marad. A legtöbb előrejelzés szerint ma még akár 34-37 fok is lehet, majd egy érkező frontrendszer fokozatos lehűlést hozhat. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg a komoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek helyenként jelentősebb csapadékot és átmenetileg erős szelet is okozhatnak.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, végre péntek van, július 17-e, sok boldogságot az elekeknek, az Endréknek és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, a Counting Crows zenél már is, és itt lesz még nem sokára Jerry Halliwell, illetve George Michael is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 17-én az Emoji világnapon. Az első modern emojikat a 90-es évek végén fejlesztették ki Japánban. Maga a szó a japán e, mint kép, és moji, mint karakter szavak összevonásából származik. Az apró piktogramok már a digitális kommunikáció szerves részévé váltak. Gyorsan keresek egy emojit az Amazing dalcímre, amely George Michael-é. Ezzel megy tovább a péntek reggel.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma lesz a héten a legmelegebb, 31-37 fok közé melegszik a levegő. A délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront miatt már kialakulhatnak záporok, zivatarok is újból. Részletek a hírekben, fél hét után el is a kézdalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mobilos faöntözés. Energetikai korszerűsítés az EGRI mentőállomáson. Új közösségi tér az Érsekkertben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 17-e van, péntek. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Országos fejlesztési program részeként az EGRI mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 milliárd 250 millió forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az EGRI mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az EGRI Érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Továbbra is meleg nyárias idő várható térségünkben, ugyanakkor a hétvégén egy hideg front hatása egyre inkább érezhetővé válhat. A különböző meteorológiai modellek szerint a mai 33-35 fok körüli csúcshőmérséklet után néhány fokkal mérséklődhet a meleg. A napsütés mellett ugyanis egyre több gomoly felhő képződhet, főként a délutáni és esti órákban. A front átvonulása után frissebb levegő érkezhet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Forró péntek előtt állunk, 31-37 fok közé melegszik a levegő. Sokat süt a nap, de aztán a délután második felében nyugatról jön egy hideg front, záporokat, zivatarokat hozva. A hétvégén is marad a meleg, változékony idő, és maradnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. A Coldplay-en a sor, Adventure of a Lifetime a Besten. Jó reggelt!
1: Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra, jöjjenek a legfrissebb információk. Július 17-e péntek, az Elekeket és az Endréket a legfrissebb hírek alatt is föl lehet köszönteni egy üzenettel, én azt, ha jön, be fogom olvasni. És készülök olyan klasszikusokkal, mint a De La Soldala. És hozom a New Level Empire-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, ide várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Reggel legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megkezdte munkáját a balatoni első segélynyújtó szolgálat. Rönggátakkal segítik a víz megtartását. Egerben a virágos Magyarország sűrű. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 17-e van, péntek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni első segélynyújtó szolgálat a Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegi nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetének munkatársai 3 helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén 2 kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felületfejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. Fordulatosabb időjárás körvonalazódik környékünkön, bár a nyári meleg továbbra is meghatározó marad. A legtöbb előrejelzés szerint ma még akár 34-37 fok is lehet, majd egy érkező frontrendszer fokozatos lehűlést hozhat. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg a komoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek helyenként jelentősebb csapadékot és átmenetileg erős szelet is okozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt a hét utolsó munkanapján. Jó készülődést, jó utat annak, aki már elindult, és hát jó pihenést kívánok a szabadságolóknak. 2 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában a Toto klasszikusát, az Afrikát is meghallgatjuk majd Carl Wolftól. Jön Kenny Dope és a The Bucketheads a Bombal, de csak a Deep Dish után Flashdance, a Besten. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 17-én, azon a napon, amelyen 1954-ben megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai Kalifornia államban. Disneyland után pedig irány Afrika, még több érdekesség a mai napról kicsit később. A Totó dalát most Carl Wolf tolmácsolásában halljuk, itt a Besten. Jó reggelt!

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék a héten. Ma lesz a legmelegebb, 31-37 fok között a maximum, este hideg front jön nyugat felől zivatarokkal. Részletek a hírekben, aztán Michael Jackson és a Remember the Time hozzá el újból a 90-es és 2000-es éveket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A víz visszatartása legfontosabb feladat. Erasmus Plus programon a pedagógusok. Körforgalom épül a Mátrai erőműnél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: 30 pedagógus és szakmai munkatárs vesz részt a 60-i tankerületi központ Erasmus Plus programjában, írja a heol.hu. A résztvevők 8 európai ország oktatási intézményeiben ismerkednek meg új tanítási módszerekkel és más országok bevált gyakorlataival. A tervezett 30 szakmai útból eddig 20 már megvalósult. A külföldön szerzett tapasztalatokat a pedagógusok hazatérésük után műhelymunkákon és belső továbbképzéseken osztják meg kollégáikkal. A program célja, hogy a tankerület iskoláiban korszerűbb és hatékonyabb oktatási módszerek jelenjenek meg. A 60-i tankerületi központ újabb Erasmus Plus támogatást is nyert, így a nemzetközi program a jelenlegi projekt után is folytatódik. Megkezdődött a körforgalom építése a Mátrai erőmű közelében, ezért megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok várhatóan november 16-áig tartanak. Ez idő alatt útszűkületre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani. Az északi összekötő magánúton továbbra is csak a Mátrai erőmű irányába lehet közlekedni. A lezárás idején a teherautók, az autóbuszok és a személyautók csak a számukra kijelölt útvonalakat használhatják. A megváltozott forgalmi rendet ideiglenes közúti jelzőtáblák mutatják. Továbbra is meleg nyárias idő várható térségünkben, ugyanakkor a hétvégén egy hidegfront hatása egyre inkább érezhetővé válhat. A különböző meteorológiai modellek szerint a mai 33-35 fok körüli csúcshőmérséklet után néhány fokkal mérséklődhet a meleg. A napsütés mellett ugyanis egyre több gomoly felhő képződhet, főként a délutáni és esti órákban. A front átvonulása után frissebb levegő érkezhet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 17-én pénteken. Endre Elek napja van, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 106 évvel ezelőtt ezen a napon született Nils Bohlin, svéd mérnök, az autók hárompontos biztonsági övének kifejlesztője. 1935-ben ezen a napon született Donald Sutherland, kanadai színészóriás, a Piszkos 12, a MESH, a Kelly hősei, vagy az Éhezők viadala filmek sztárja. 1947-ben a mai napon született Camilla, brit királyné, Károly király felesége. ...1952-ben ezen a napon született David Hasselhoff, amerikai színész, rendező, énekes, a Knight Rider és a Baywatch című sorozatok legendás főszereplője. 1971. július 17 megszületett Jared Cordes, az amerikai PM Down duó egyik fele. 1955. Sok boldogságot az ünnepelteknek még egyszer, 0620 55 55 155 számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Korábban baleset történt az M31-esen az M3-as felé vezető oldalon. Egy autószállító tréler felborult és egy teherautóval ütközött. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a legfrissebb hírek alatt is. 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra. A hírek után folytatjuk többek között a Backstreet Boys-al. És Rúzsa Magdival is. Tartunk tehát egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mobilos faöntözés. Energetikai korszerűsítés az EGRI mentőállomáson. Új közösségi tér az Érsekkertben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 17-e van, péntek. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Országos fejlesztési program részeként az EGRI mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 milliárd 250 millió forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az EGRI mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az EGRI Érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Továbbra is meleg nyárias idő várható térségünkben, ugyanakkor a hétvégén egy hideg front hatása egyre inkább érezhetővé válhat. A különböző meteorológiai modellek szerint a mai 33-35 fok körüli csúcs hőmérséklet után néhány fokkal mérséklődhet a meleg. A napsütés mellett ugyanis egyre több gomoly felhő képződhet, főként a délutáni és esti órákban. A front átvonulása után frissebb levegő érkezhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Élükön egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól, Like a Prayer. Egyébként Madonna új rekordot állított fel, még senki nem jutott el odáig, hogy a 10. nagylemeze is listavezető pozícióban nyisson. 4 perccel múlt 8 óra, jó reggelt, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Július 17, péntek, Endre Elek napja, engem Max Levent-ének hívnak, ez pedig a...
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Vasárnap VB döntő, és hát ó, a régi szép idők, amikor kinkeservesen végig kellett várni a játékosoknak az első fél idő végét, ivószünet nélkül. Aztán alig maradt 15 perc, és már kezdődött is a második fél idő. Na hát most jó nagyokat lehet pihenni a VB döntőben is, sőt, csak ott lehet igazán nagyokat pihenni, mert hogy a félidei show miatt a 15 perces szünet akár fél órásra is nyúlhat, a színpadon pedig Madonna, Shakira, a BTS és talán még a Coldplay is feltűnik. A menetrend pedig július 18 szombat este 11 óra Franciaország-Anglia bronzmeccs, és július 19 vasárnap este 9 Spanyolország-Argentina döntő. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót. Ez pedig már a Basti is lágere, a Pompei itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A meteorológia tegnap még ma estére prognosztizálta az érkező hidegfrontot záporokkal, zivatarokkal. Ez most úgy néz ki, éjszakára csúszik, de hogy pontosan mire számíthatunk és milyen időnk lesz hétvégén, kiderül mindjárt. Jönnek a legfrissebb hírek, 8:30 után pedig ott folytatjuk, ahol az imént abba hagytuk a Backstreet Boys-zal, csak a tengeren innen. Take That, Relight My Fire, mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Röngátakkal segítik a víz megtartását. Egerben a virágos Magyarország súlya. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 17-e van, péntek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetének munkatársai 3 helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén 2 kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felületfejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. Fordulatosabb időjárás körvonalazódik környékünkön, bár a nyári meleg továbbra is meghatározó marad. A legtöbb előrejelzés szerint ma még akár 34-37 fok is lehet, majd egy érkező frontrendszer fokozatos lehűlést hozhat. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg a komoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek helyenként jelentősebb csapadékot és átmenetileg erős szelet is okozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Melegünk lesz ma, jóval 30 fok fölött a maximum, 30-37 fok között alakul a hőmérséklet országszerte, és jön a hidegfront. Késő délután, kora este, nyugat felől záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb széllökésekkel. Mindez holnapra átvonul felettünk, és folytatódik a változékony, meleg nyári idő. És folytatódik az óra egy újabb 90-es évekbeli slágerrel. Jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do.
1: Best FM.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A víz visszatartása legfontosabb feladat. Erasmus Plus programon a pedagógusok. Körforgalom épül a Mátrai erőműnél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény. Mondta-e rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: 30 pedagógus és szakmai munkatárs vesz részt a 60-i tankerületi központ Erasmus Plus programjában, írja a heol.hu. A résztvevők 8 európai ország oktatási intézményeiben ismerkednek meg új tanítási módszerekkel és más országok bevált gyakorlataival. A tervezett 30 szakmai útból eddig 20 már megvalósult. A külföldön szerzett tapasztalatokat a pedagógusok hazatérésük után műhelymunkákon és belső továbbképzéseken osztják meg kollégáikkal. A program célja, hogy a tankerület iskoláiban korszerűbb és hatékonyabb oktatási módszerek jelenjenek meg. A 60-i tankerületi központ újabb Erasmus Plus támogatást is nyert, így a nemzetközi program a jelenlegi projekt után is folytatódik. Megkezdődött a körforgalom építése a Mátrai erőmű közelében, ezért megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok várhatóan november 16-áig tartanak. Ez idő alatt útszűkületre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani. Az északi összekötő magánúton továbbra is csak a Mátrai erőmű irányába lehet közlekedni. A lezárás idején a teherautók, az autóbuszok és a személyautók csak a számukra kijelölt útvonalakat használhatják. A megváltozott forgalmi rendet ideiglenes közúti jelzőtáblák mutatják. Továbbra is meleg nyárias idő várható térségünkben, ugyanakkor a hétvégén egy hidegfront hatása egyre inkább érezhetővé válhat. A különböző meteorológiai modellek szerint a mai 33-35 fok körüli csúcshőmérséklet után néhány fokkal mérséklődhet a meleg. A napsütés mellett ugyanis egyre több gomoly felhő képződhet, főként a délutáni és esti órákban. A front átvonulása után frissebb levegő érkezhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok, a hét utolsó munkanapján, július 17-ét mutat a naptár. A mai péntek az Endrék és az Elekek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Ebben az órában olyan kedvencekkel készültem, mint a No Doubt féle It's My Life, vagy a Red Hot Chili óriási slágere az Under the Bridge. De érkezik nem sokára Mark Morrison, mindjárt Taylor Swift, az órát pedig a Planet Funk indítja. Chase the Sun, 5 perc elmúlt 9, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Gyere értem a város részek, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok fáni tűnik.

Ezt a film a legjobb zenék. Nyár van és péntek, és ez egyet jelent azzal, hogy délutántól erős lesz a forgalom újból az M7-esen a Balaton felé, de ha már most is dugó van valahol, vagy nagy isten baleset, várom az infót 0620 55 55 155, ami biztos, hogy jelenleg is óriási a dugó az M1-esen Budapest felé Tatabánya előtt. Jó utat, kitartást! Ez már Mark Morrison dala, a Return of the Mecca Western.

Best FM, a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers óriási slágere szólt az Under the Bridge. Híd alatt, híd alatt, na de az egy másik dal. Szóval a híd alatt hűvös van, és árnyék. Ez jól jöhet ma, mert hogy 30-37 fok közé melegszik a levegő. Kánikula lesz, ugyanakkor estétől hideg front jön nyugat felől, záporokkal, zivatarokkal, erős széllel. A folytatásban pedig egy újabb kedvenc a 90-es és 2000-es évekből, a No Doubt-tól. It's My Life hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.

Ezt a FM a legjobb zenék, jön a Balaton dala az őt átúszni készülőkhöz. Itt nélküled, here without you, mert hogy a hétvégére tervezett Balaton átúszás elmarad, de hogy pontosan mikor lesz megtartva, az még nem ismert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha volt már nyaralás, vagy még nem, akkor is utazunk együtt, 10 után, méghozzá világ körül, a Daft Punkkal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, jön majd a Compact Disco is. Ez lesz a Te meg én, na és a legjobb zenék 10 után is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Get up.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mobilos faöntözés. Energetikai korszerűsítés az EGRI mentőállomáson. Új közösségi tér az Érsekkertben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 17-e van, péntek. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Országos fejlesztési program részeként az EGRI mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 milliárd 250 millió forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az EGRI mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az EGRI Érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Továbbra is meleg nyárias idő várható térségünkben, ugyanakkor a hétvégén egy hideg front hatása egyre inkább érezhetővé válhat. A különböző meteorológiai modellek szerint a mai 33-35 fok körüli csúcshőmérséklet után néhány fokkal mérséklődhet a meleg. A napsütés mellett ugyanis egyre több gomoly felhő képződhet, főként a délutáni és esti órákban. A front átvonulása után frissebb levegő érkezhet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A franciák, az angolok, a spanyolok és az argentinok a fókuszban a következő két napban. Holnap bronz meccs a VB-n este 11-től Franciaország, Anglia, vasárnap pedig a döntő este 9-től Spanyolország, Argentina, de azt hiszem, hogy ezt a négy országot leszámítva, akik a legjobb négy közé jutottak is, a világon mindenhol nagy figyelmet kap a következő két napban a foci. Nálunk pedig az ezredforduló legjobb dalai a fókuszban most is, Daft Punk, Around the World a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Elmarad a hétvégi Balaton átúszás a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján. A szervező, a Budapest Sportiroda balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszása mostani hétvégén nem kerül megrendezésre. Holnap ugyanis egy hidegfront miatt élénk időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható, vasárnap egy újabb közeledő hidegfront előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt újabb erős hullámzás várható. Az esemény tervezett új időpontja július 25 szombat, tehát a következő hétvége. Az új időpont véglegesítése július 23-án csütörtökön esedékes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 30-37 fok közötti kánikulára kell ma készülni, úgyhogy nem csak a CNC Music Factory miatt fogunk izzadni. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Gonna Make You Sweat, és itt lesz Dr. Béres Király Viktorral.

0: Hívható SMS Viber 0620 5555 155 rögtön 11 óra. A friss hírek vannak soron, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedés biztonságról indult társadalmi párbeszéd. Top 50-es magyar bűnözőt fogtak Szlovákiában. Földrengés volt Új-Zélandon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul, nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hívszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebességellenőrzés és az e-rollerek. Több civil áldozata is van az éjszakai orosz támadásoknak Ukrajnában. Odesszát és Herszont érték légi csapások. Legkevesebb hárman életüket vesztették, és több mint tízen megsebesültek. Civil infrastrukturális létesítményeket, óvodát, vallási épületeket és lakóházakat ért találat. A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, aki Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában, a kiadatásáról már intézkednek. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír, ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfronthoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet. Eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igazán változatos a népsor és a stílusok sokassága is, hiszen ebben az órában jön majd az LMC, a Take Me to the Clouds Above-val, ugye egy U2 és egy Whitney Houston mashupja, Desiree és a You Gotta Be, itt lesz Rihanna az SOS-szel, Beyoncé a Bahamán, elsőként pedig a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes, 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. 6 DJ jut hét napra, így pénteken is lennie kell valakinek adásban, és a lemezjátszók mögött 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben. A házigazda állandó 6 és 7 között White Boy hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben, méghozzá abban a stílusban, amely az adott naphoz köthető. Hétfőn Classic House, kedden Funky, szerdán Pop, csütörtökön Dance, szombaton R&B, vasárnap Chill Out Lounge, és ma a szombati rezidens Slim Fit duplázik, úgyhogy R&B szól majd a hétvége felvezetéseként itt a Besten. You gotta be, ez pedig Desiree dala. Best FM, a leg-

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha nyár és péntek, akkor az M7-esen a Balaton felé számítani lehet megnövekedett forgalomra. Most pont nem ez a helyzet, mert hogy a Budapest felé vezető oldalon hajtott árokba egy kamion Martonvásárnál, de feltehetőleg a másik oldalon a Balaton irányába a nézelődők miatt több kilométeres a dugó, és lassú a haladás a főváros felé is. Ugyanez a helyzet az M1-esen Tata és Tatabánya között, illetve az M5-ösön Budapest felé, ahol burkolati jeleket festenek Dabas Albert Pirsa térségében. Az egysávra szűkülő pályaszakaszon ott is 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön a hírek után Avril Lavigne dalával Complicated, a Play gombot viszont már Majoros Rita fogja megnyomni. Nagyon jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves zivatarok és kánikula miatt van figyelmeztetés. Drónokkal is fellép a MÁV a vonatra mászók ellen. Csaló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet, Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegye területére, ahol a villámlások mellett a jégeső is kockázatot jelent, illetve a viharos szél. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás. Az ország többi megyéjében szintén zivatarok, felhőszakadás és a meleg miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató városrészben a legsúlyosabb, itt ugyanis nagy területen van jelen az aszbeszt. A kormány ezért mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte a szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Drónokkal is figyeli a MÁV vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét közlekedési bírságról szóló adathalász SMS-ekkel próbálkoznak a bűnözők. Az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal azt is jelezték, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néhol jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A péntek délutáni felejthetetlen slágerek most indulnak. Én Majoros Rita vagyok, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez, és csodás hétvégét is kívánok, hiszen délután pénteken szerintem ezt már simán lehet kívánni. Az FLM-mel, George Michael-lel és Charlie-val is azon leszünk, hogy jól érezzék magukat, de most még Avril Lavigne indít.

0: Komplett.
1: Best FM a legjobb zenék, csodás pénteket, igazán kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Kinek mi a terve? Jöhetnek akár a hétvégi nyári programok a 0-20-55-55-155-re, de hamarosan felteszem a napkérdését és hozok közlekedési információkat. Önök pedig, hogyha járnak, kelnek az ország útjain tényleg bárhol, akkor megköszönöm, hogyha önök is írnak, vagy akár fel is hívnak, ha van infójuk. Elég sokan elindulnak, gyanítom, ma is az M7-esen a fővárosból a Balaton felé, úgyhogy az M7-esről is várom az infókat, de természetesen mindenhonnan. Jó utat és balesetmentes közlekedést ma is. Élvezzék a legjobb zenéket a Best FM-en. Charlie érkezik mindjárt, és a mindenki valaki. De előtte még George Michael-lel indulunk. Jön a Freedom. Szép napot!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Bíatorbágy között a terelésben kell autózni. Már a terelés előtt is torlódik a forgalom, ezért már a Komárom és a Tata csomópontok között is torlódásban kell arra szolgatni. Ettől távolabb Óbaroknál és Bicskénél is lassabb haladás, a szakaszos torlódásra számíthatnak. Az áterelt belső sávban még azt írják a hallgatók, hogy lehet autózni folyamatosan, de egyre nagyobb lesz a forgalom a mai délutánon is, úgyhogy tessék mindenkinek ezzel számolnia. Az M1-esen szintén Győr és Lébény között szalagkorlátot javítanak a 133-as kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon, jelen pillanatban is 4 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kelis és a Trick Me. És jön majd Rúzsa Magdi is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon. Fokozott közbiztonsági razzia lesz Budapesten. Indul a dinnye ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet, Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegyére, ahol a villámlások mellett viharos szél és jégeső is lehet. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás, de országszerte elsőfokú figyelmeztetés van a meleg vagy a zivatarok miatt. 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el a Belügyminisztérium Budapesten. A lakossági jelzésekre reagálva indul a razzia, főképp a belvárosi szórakozóhelyek és rákos rendező környékén. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón jelezte, a közbiztonsági problémák jelentős része nem csak rendészeti jellegű, hanem összefüggésben állnak hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel, pszichiátriai ellátatlansággal vagy más szociális problémákkal, ezért e területek ellátórendszerét is bevonják az akcióba. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, akit Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában, a kiadatásáról már intézkednek. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra is, szép délután, kellemes hétvégét kívánok így pénteken délután mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is izgalmas slágereket hozok. Tényleg hangolok mindenkit a hétvégére. Rúzsa Magdival, a Lighthouse Family-vel, vagy éppen Robbie Williams Rock DJ-jével. Kelisszel pedig indul az óra is a tánc, már itt is a Trick Me. Csodás napot mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Itt vagyunk a hétvége küszöbén. Egészen jó kis nyári időnk lesz most ezen a hétvégén, úgyhogy az a kérdésem, milyen egy tökéletes nyári hétvége? Kinek milyen lenne egy igazán tökéletes nyári hétvége? 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a tervek. Vagy esetleg valakinek megvolt már az idei tökéletes nyári hétvége, vagy most lesz? Jöhetnek a tervek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe isteni zenéket hozok a folytatásban is, úgyhogy jön egy kis Solvave és az Ami nem öl meg. Most pedig a Lighthouse Family ikonikus dala, ez a High, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Egy sávra szűkül, ugye ezen a pályaszakaszon az út, és hát 3-4 kilométeres a torlódás most is. Az ellenkező oldalon a bámészkodók miatt lassul a forgalom az M7-esen, úgyhogy már az M1-M7-es elválástól telítettek a sávok. Az arra haladók mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombon és a Varázsjel. Pár perc múlva délután 2 óra lesz, akkor pedig majd a friss hírek jönnek. Utána Eve-vel megyünk tovább. Nyit majd a Gangsta Lovin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kissé visszaesett a vonatok pontossága júniusban. Körvonalazódik a Szent István program. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok. Ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Ez az adat májushoz képest 2, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig 2,5%-kal alacsonyabb. A visszaesést azzal magyarázzák, hogy a vonatok a hónap utolsó harmadában már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak. Jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő IC interrégió és nemzetközi vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak késés miatt. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását fogja segíteni a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak. A megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki 5 napja tűnt el. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezre evezett át, a visszaúton veszett nyoma másodfokú viharjelzés idején. Napok óta zajlott a keresése. A rendőrség közölte, hogy a légirendészet helikopteréről vették észre a testét szerda délután. Sajtóinformációk szerint ott találták meg a családapát, ahol a tragédia után a kajakját is. A haláleset körülményeit általános eljárásban vizsgálja a hatóság. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír, ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfronthoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néhol jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hangulat és felejthetetlen slágerek. 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Tartsanak velem ebben az órában is, és a legjobb zenékkel. Mindjárt jön a Spin Doctors és a Two Princes, de itt lesz a Pussycat Dolls, a Buttonszal, a Hooligans pedig a Vér nem válik vízzé dalukkal. Az órát Gwen Stefani és Alicia Keys nyitja. Gangsta Lovin'!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A nap kérdése az, hogy kinek mi jelen egy tökéletes nyári hétvége, és csak úgy záporoznak az üzenetek, úgyhogy nézzünk párat. Anita azt írja, nekem a tökéletes nyári hétvége egy vízparton kezdődik, reggeli kávé a Stégen, napközben strand, este pedig egy jó kis grillezés a barátokkal, ennél nem is kell több. Mennyire jól hangzik. Írta Gábor, hogy semmi program, későnkelés, bográcsozás a családdal, aztán egy nagy délutáni sziesta a függőágyban, azt hiszem tökéletes lenne. Hát legyen ilyen a mostani hétvégéd is. 0-20-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide jöhetnek már is az üzenetek. Mellé pedig isteni zenék. Én ígértem a folytatásban is a legjobbakat. Jön 97 egyik legkülönlegesebb rap slágere Coolio-tól, aki ezúttal nem egy kemény utcai történetet helyez középpontba, és nem egy igazi kemény gangster rapet hallhatunk, hanem egy sokkal érzelmesebb, reményteljesebb dalt azoknak, akik éppen nehezebb időszakon mennek keresztül. See you when you get there. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat ma délután is az úton lévőknek, és figyelem az M7-es autópályán, mert Budapest felé, tehát a főváros felé, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Így egy sávra szűkül ez a pálya szakasz, és torlódásra kell készülni. Az ellenkező oldalon pedig, hát a bámészkodók miatt lassul le a forgalom, már az M1-M7 elválástól telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-as főúton Öskü közelében egy autó szalagkorlátnak hajtotta, a 36-os kilométernél a Székesfehérvár felé tartó külső sávban zárva, illetve két baleset is történt a 77-es főúton. Veszprémnél az 1-es kilométernél két autó ütközött, Pulánál pedig a 25-ös kilométernél három autó ütközött, mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van közlekedési információja bárhonnan az ország útjairól, nagyon köszönöm, hogyha gondol rám, gondol a többi autózóra is, elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Röngátakkal segítik a víz megtartását. Egerben a virágos Magyarország sűrű. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 17-e van, péntek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
5: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
4: Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetének munkatársai 3 helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját, írja a heol.hu. Eger idén 2 kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felület fejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. Fordulatosabb időjárás körvonalazódik környékünkön, bár a nyári meleg továbbra is meghatározó marad. A legtöbb előrejelzés szerint ma még akár 34-37 fok is lehet, majd egy érkező frontrendszer fokozatos lehűlést hozhat. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg a komoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek helyenként jelentősebb csapadékot és átmenetileg erős szelet is okozhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek. Pontosan 15 óra van, a híreket és információkat követően ismét Szávoly Réhát köszönt mindenkit. A létező legnagyobb szeretettel, hasznos infókkal Egerből és a legvértesdítőbb, legforróbb slágerekkel így a nyár közepén. Már is kezdünk Britney Spears talán leghíresebb slágerével, az a Taxi, ha veszten.
6: 100,7 veszten.

Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek a nyár kellős közepén. Közlekedési információkat mondhatok és mondhatnék is egyébként, de hát szerintem aki Egerben ma autóba ül vagy bármilyen közlekedési eszközre pattan, az pontosan tudja, hogy a négy sávos egyenlő a káosszal, legalábbis úgy Felnémettől kezdve ugye a Vörösmartig, mert hogy ugye dolgoznak, aszfaltoznak, a vízmű is ott van a helyszínen, úgyhogy gyakorlatilag egy komplett felújítás zajlik, az idegszálainkon pedig citeráznak, de hát ebben a melegben próbáljunk meg kicsit arra gondolni, hogy néhány hét hónap, és akkor gyakorlatilag egy teljesen felújított négy sávosunk lesz. Tudom, ez most egy kicsit ilyen öröm az ürömben című szituáció, de más kiváló ötletem jelenleg nincsen, úgyhogy próbáljunk meg ezzel valahogy együtt élni. Egyébként, ami mellékhatásként jelentkezik most a négy sávos Vörösmarty szakaszát, illetően az az, hogy a belváros felé próbálnak meg nagyon sokan kerülni. Éppen ezért a nagyposta és a buszmegálló környékén időszakos horrordugók is kialakultak már a nap folyamán, és egyébként ez így gyakorlatilag időről időre jelentkező probléma. Nem állandó probléma, de nagyon

megoszthatják velünk a 0620-355-65-55-ös SMS, illetve Viber számunkon. Addig is egy nagyszerű sláger segítő, én a Bombasztika Best kedvencek között. Hello Eger, csodás péntek délután ki.

0: 98,7-ben ezt FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Tombol a nyár, és a nyár mellett sajnos a szárazság is. Éppen ebből kifolyólag felgyorsult a fenyőpusztulása Mátrában, így elkerülhetetlenek a fakitermelések, írja közleményében az Eger Erdő ZRT, akik szerint a klímaváltozás hatásai miatt több helyen már elkerülhetetlenné vált a kiszáradt fák kivágása, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tarvágások helyén őshonos fafajokból álló ellenállóbb erdők nőnek majd. Az elmúlt évek rendkívüli időjárási viszonyai egyre komolyabb károkat okoznak a hazai erdőkben, a tartós asszály, a csapadékhiány és az egyre gyakoribb hőhullámok különösen a Mátra fenyveseit viselik meg, ahol az utóbbi időszakban jelentősen felgyorsult a fenyőállomány pusztulása. A cég tájékoztatása szerint a felső Mátrában elsősorban a lucfenyők, míg a hegylábi területeken főként az erdei fenyők kerültek veszélybe. A legyengült fákat rovarok és gombás fertőzések is támadják, így a pusztulás sok esetben már visszafordíthatatlan. A fák előbb elveszítik a tűleveleiket, és a kérgüket végül kiszáradt álló törzsek maradnak utánuk. A probléma azonban nem kizárólag a Mátrát érinti, az Egererdő ZRT teljes működési területén, így a Nyugatbükkben és a Heves-Borsodi Dombság térségében is jól láthatóak a klímaváltozás következményei. A tartós vízhiány, a hőstressz és a kártevők együttes hatása egyre több fenyőállomány állapotát rombolja. A szakemberek szerint a kiszáradt fák eltávolítása nem csak erdészeti, hanem élet- és vagyonvédelmi szempontból is elengedhetetlen. Az elhalt gyantás faanyag ugyanis rendkívül tűzveszélyes, emellett a kidőlő vagy letörő fák veszélyt jelentenek a turistautakra, az erdei létesítményekre és magukra az erdőjárókra is. Az erdészet hangsúlyozza, a fakitermelés nem jelenti azt, hogy eltűnnek az erdők, a kiszáradt fenyvesek helyén többféle őshonos fafajból álló új erdőket telepítenek, miközben a természetesen megjelenő lombos, úgynevezett új illatot is megőrzik és kiegészítik. A cél olyan változatosabb, a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbb lombos erdők kialakítása, amelyek hosszú távon is fenntarthatóbbak. Mivel a Felső Mátra az ország egyik legnépszerűbb kiránduló helye, a munkaterületek közelében tájékoztató táblákat helyeztek ki a napokban. Az Egererdő ZRT azt szeretné, hogy a természetjárók és az üdülők is megértsék. A fakitermelés ugyan első pillantásra drasztikus beavatkozásnak tűnhet, valójában azonban a jövő egészségesebb és ellenállóbb erdeinek kialakítását szolgálja. Az erdészet közölte azt is, hogy a munkálatok előre haladásáról folyamatosan tájékoztatja majd a lakosságot, és továbbra is a kirándulók türelmét és megértését kéri. Hát ezután a nem túl rózsás hír után itt az ideje egy kicsit fölpörögni, mindjárt a Black Eyed Peas-zel megyünk tovább, érkezik a Don't Stop the Party, itt a best kedvencek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Eszkor. Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Ha Egeren kívül közlekedik, és mondjuk Kerecsend irányába tart, jó, ha tudja, hogy Kerecsend belterületén a 25-ös főúton sebességet mérnek a temetőnél. Köszönjük szépen Marcinak ezt az információt, hogy megosztotta velünk. Erre bíztatok mindenkit, ha bárki említésre érdemes dolgot lát, hall az utakon, írja meg nekünk SMS-ben vagy Viber üzenet formájában a 0620 355 65 55-ös számunkra. Gáspár Lacival megyünk tovább, és jön egy igazán aktuális sláger, ez a Füllet forró nyár a best kedvencek között. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek!

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A víz visszatartása legfontosabb feladat. Erasmus Plus programon a pedagógusok. Körforgalom épül a mátrai erőműnél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény. Mondta el rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
3: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
2: 30 pedagógus és szakmai munkatárs vesz részt a 60-i tankerületi központ Erasmus Plus programjában, írja a heol.hu. A résztvevők 8 európai ország oktatási intézményeiben ismerkednek meg új tanítási módszerekkel és más országok bevált gyakorlataival. A tervezett 30 szakmai útból eddig 20 már megvalósult. A külföldön szerzett tapasztalatokat a pedagógusok hazatérésük után műhelymunkákon és belső továbbképzéseken osztják meg kollégáikkal. A program célja, hogy a tankerület iskoláiban korszerűbb és hatékonyabb oktatási módszerek jelenjenek meg. A 60-i tankerületi központ újabb Erasmus Plus támogatást is nyert, így a nemzetközi program a jelenlegi projekt után is folytatódik. Megkezdődött a körforgalom építése a mátrai erőmű közelében, ezért megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok várhatóan november 16-áig tartanak. Ez idő alatt útszűkületre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani. Az északi összekötő magánúton továbbra is csak a mátrai erőmű irányába lehet közlekedni. A lezárás idején a teherautók, az autóbuszok és a személyautók csak a számukra kijelölt útvonalakat használhatják. A megváltozott forgalmi rendet ideiglenes közúti jelzőtáblák mutatják. Továbbra is meleg nyárias idő várható térségünkben, ugyanakkor a hétvégén egy hideg front hatása egyre inkább érezhetővé válhat. A különböző meteorológiai modellek szerint a mai 33-35 fok körüli csúcshőmérséklet után néhány fokkal mérséklődhet a meleg. A napsütés mellett ugyanis egyre több gomoly felhő képződhet, főként a délutáni és esti órákban. A front átvonulása után frissebb levegő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 3 perccel járunk 16 óra után. A mikrofonnál Szávoly Richárdot hallják ebben az órában is. Hozok majd hasznos információkat Egerből is, játszom a vérpestítő Best FM slágereket. Már is kezdünk egy olyan úriemberrel, aki kedden Budapesten ad majd egy gigakoncertet. Pitbull, ez a Fireball Tequila.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, újabb szakaszába lép az EGRI útfelújítás, miközben több helyen már a befejező munkálatok zajlanak, a jövő héten új forgalomkorlátozások és csomópont lezárások is várhatóak a 25-ös legtöbb szakaszán. A közlekedőknek érdemes erre előre tájékozódniuk, mert ideiglenes buszmegállók és terelések is nehezítik majd a közlekedést. Kezdjük először is a jó hírrel, Noszva és Egerszalók felé már kiválóan lehet közlekedni, a régi Cifrakapu úton és a Tetenvár utcai csomópontban a jövő héten megszűnnek a jelenlegi korlátozások, Egerszalók irányába pedig már csak kisebb, úgynevezett pontszerű forgalomkorlátozásokra kell készülni. Ezeken a helyszíneken már az utolsó simításokat végzik, például az útburkolati jeleket festik, a területet rendezik. A kivitelező tájékoztatása szerint a 25-ös főút EGRI szakaszán több munkafolyamatot is átütemeztek, a tervezett harmadik ütem egyes részei is hamarosan elindulnak. A Tesco Obi csomópont és a Felsőtárkányi csomópont között július 21-e és 22-e között az aszfalt kopó réteget terítik majd. Az előkészítő munkálatok már 20-án megkezdődnek, ezért az Obi KFC csomópontnál lezárásokra kell számítani. A munkák idején a belváros irányába közlekedő autóbuszok ideiglenesen az EGRI út 41 szám előtt állnak meg, ezt is jó tudni. Július 22-e és 24-e között a Cifrakapu utca és a Kővágó tér között is kopóréteg fektetés zajlik majd, emiatt várhatóan lezárják majd a Vallon utcai, valamint a Cifrakapu úti csomópontot. A Sertekapu utca és a Dr. Nagy János utca, illetve a Deák Ferenc út és a Szorényi út között szakaszosan továbbra is terelések mellett dolgoznak. Itt szegély és víznyelő bontás zajlik, miközben a Heves megyei vízmű is folytatja az ivóvíz hálózati munkálatait a Betlen Gábor utca és a Király utca között várhatóan július végéig. A Bartokovics utcai buszmegálló helyett továbbra is a Kisasszony temető megálló használható, a Kohári utcai megállót pedig ideiglenesen áthelyezték. Az OMV út és a Fadrusz utca között szakaszosan július 20-án kiépítik a forgalomtereléseket, másnap pedig megkezdődik az aszfaltmarás és a szegélyek, valamint a víznyelők bontása. Július 23-ától lezárják a Tompa utcai buszmegállót a Kerecsend felé vezető oldalon, míg a belváros irányába az Aradi utcai megálló nem lesz használható. A Vincelli iskola utca és a Galagonyás utca között részlegesen várhatóan július 23-án építik majd ki a tereléseket, 24-én pedig itt is megkezdődik majd az aszfaltmarás. A kivitelező emlékeztet arra, hogy a 25-ös főút EGRI szakasza várhatóan november végéig munkaterület marad, bár több helyszínen már befejeződtek a látványos munkák, a járdák, kapubejárók helyreállítása, valamint a területrendezés még több ponton hátra van. Ezeket a feladatokat a kivitelező ütemezetten végzi el, ezért a közlekedők további türelmét kérik, írják a közleményükben. Na hát ennyit egyelőre a legfontosabb közlekedési információkról, ami a folytatást illeti zenében Rúzsa Magdi és Lotfi Begi jön mindjárt a nyári zápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

98,7-ben este fel a legjobb zenék. Még egy hír a közlekedők figyelmébe. Ugye nemrégiben beszéltünk arról, hogy sebességet mérnek Kerecsend belterületén a 25-ös főút átvezető szakaszán. Az viszont viszonylag friss információ, hogy az M3-as autópályán a Halász Aranyosi pihenőhelynél matrica kontroll van, tehát ha valaki esetleg hiány van ennek, akkor jobb, hogyha mielőbb pótolja, hogyha a főváros felé van dolga. Az ilyen és ehhez hasonló közlekedési infókat várjuk továbbra is a 0620 355 65 55-ös SMS, illetve Viber számunkra. Ami a folytatást illeti, tiszta erőből nyár, nem az Ergóval, hanem Donomárral és Lucenzóval érkezik a Danzekotúra a best kedvencek között.

0: Next FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Mobilos faöntözés. Energetikai korszerűsítés az EGRI mentőállomáson. Új közösségi tér az Érsekkertben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 17-e van, péntek. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Országos fejlesztési program részeként az EGRI mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 250 000 000 forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az EGRI mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az EGRI Érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Továbbra is meleg nyárias idő várható térségünkben, ugyanakkor a hétvégén egy hideg front hatása egyre inkább érezhetővé válhat. A különböző meteorológiai modellek szerint a mai 33-35 fok körüli csúcshőmérséklet után néhány fokkal mérséklődhet a meleg. A napsütés mellett ugyanis egyre több gomoly felhő képződhet, főként a délutáni és esti órákban. A front átvonulása után frissebb levegő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 17 óra után járunk 3 perccel. Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Engem Szávai Rihárnak hívnak, és még ezt a szűk egy órát tölthetjük együtt. Nagyszerű vérpesdítő nyári slágerekkel és hasznos információkkal helyből Egerből. Ami a slágerek sorát illeti, már is Calvin Harris nyitja ezt az órát, érkezik a Summer itt a Best-en.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM.

Süt a nap, Miller Dávid tény megállapításával érkeztünk el a búcsú idejéhez, itt a 100,7 Best FM-en. Hello Eger, csodás péntek délután, vagy lassan inkább estét kívánok mindenkinek. Átadom lassan a stafétát White Boyéknak, ami azt jelenti, hogy érkezik a Night Shift, és mivel péntek van, ezért meglepetés DJ lesz a vendég. Ezzel a mix műsorunkkal hangulódunk a hétvégére. Csodás nyári esténk lesz, úgyhogy mindenképp érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is. Szávó Irihát pedig most megköszönöm mindenki megtisztelő figyelmét. Mi legközelebb vasárnap találkozunk, holnap pedig Rolicek Judit várja majd önöket ugyanitt ugyanekkor. Minden jót, bye bye, a Savage Gardennel búcsúzom, ez a To The Moon and Back, itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Drónokat is bevet a MÁVA tragédiánk megelőzéséért. Nem fogynak a csoki nyulak, bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁVA vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogy vármegyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
3: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Nácsi Flexában a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb? Egy óra erejéig, szóval hip-hop és R&B ma is a menü, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig ilyen White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a péntek, Nácsi Flex.

Jó 20 évet azért kellett rá várni, de végül mindketten eljutottak Magyarországra. Tavaly volt a Sziget egyik headlinere Nelly Furtado, idén pedig már egy fesztivál fellépésen túl is van Tim Balant. Talán egyszer majd az is megadatik, hogy ők együtt így egyszerre a színpadon nyomják el. A Promise kijön.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slim Fit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: Baby, we gon' shine, and you
1: know a Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
2: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
3: Egészen pontosan ez a Night Shift extra. Minden pénteken, 6 rezidens 7 napra, sehogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki, ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensünk, és persze hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő. Helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak fóliázva lehet dinnye szeleteket árulni. Elektronikus ügyintézés lehet jobb, ha megvárják a hétfőt. Végre a helyére került Szoboszlai Dominik. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DÁP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Mindenben megállapodott a Liverpool-a Szoboszlai Dominik. A szerződés hosszabbítás szerint hosszú távú együttműködésre készülnek. Állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pool-lal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Érkezik az enyhülés, már is mondom, mire számíthatunk. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Megvan a sztori? Ez most jött velem szembe. Na. 26 év késéssel kapott Grammy-díjat az Eve.
4: Aztán, mire?
3: Hát azt hiszem, hogy kapott ezért talán a Let Me Blow Your Mindért, ugye kapott, igen. Akkor jött be ez a kategória, hogy egy rapper, egy énekes, és akkor csináltak is a Grammy-nél egy ilyen kategóriát, hogy Best Rap Song Collaboration. És a Roots-nak az egyik dalában ő szerepel, de valamiért, valami adminisztrációs hiba miatt ő nem került fel a kreditbe, ugye?
4: A kreditek közé, igen.
3: És az a dal Grammy-díjat nyert.
4: Ja, és akkor most itt pótolták.
3: És így nem tudom, hogy miért kellett erre 26 évet várni, de hogy az idei Grammy díjkihoztam, mondták, hogy ja, egyébként már neked van még egy Grammy 2000-ből, az tessék.
4: Nagyon kedves,
3: úgyhogy
4: így, jó
3: na, tessék. Úgyhogy most már a kettőszörös Grammy díjas Eve érkezik Gwen Stefanival. Köszönhetően Slim Fit Szabinak, mert ahogy mondtuk, a mai Night Shift Extrában hip-hopot és R&B-t pörgetünk.
4: Hello, hello.
0: Ez a Night

0: a Best FM-en.
1: Hát ez egy picit időzavar vagy, Szabikám, hát az ilyen óriási nagy fogadalmak, életmódváltás, az mindig évvége, január 1.
2: Na, hát pont ezért nem.
1: Na, meséljél!
2: Az az igazság, hogy öregszem, meglepő módon.
1: Ugyan már, régebb óta vagy fiatal, ezt úgy szokták mondani.
2: Így van. Szóval, így. Hogy eldöntöttem, hogy életmódváltás.
1: Igen.
2: És kajával kezdem. Úgyhogy most pár napja még csak, de próbálom tartani magam. És csak zöldség, hús, no glutén, no cukor, és így próbálkozom, hogy hát, ha sikerül egy kis, egy pár kilót elveszíteni.
1: Mennyi a cél?
2: Nincs cél. Tehát nem számokban van kifejezve a cél, inkább forma.
1: Ja, forma. Aha.
2: Forma meg közérzet, igen.
1: És már ezért, mert én pont múltkor az autószerelőm milyen látványos fogyáson ment keresztül, és akkor ő is mondta, hogy muszáj volt, és stb. Mm-hmm. A munkát is túltolta, stb. De mondta, hogy az első napokban azt mondja, hogy bármelyik sárhányot meg tudta volna enni ott a műhelyben, mert az olyan éhes volt.
2: Ne, az a vicces, hogy nem vagyok éhes. Tehát, hogy ez a nagy meleg, is, nagy meleg is lehet, hogy közrejátszik, és töredékét teszem annak, mármint mennyiség is, mint eddig. Megpróbálok olyan kajákat enni, ami telít. Például a, van ez a kukorica kenyér.
1: Ja, igen.
2: A, mizé, az a sárga, ropogós kenyér.
1: Ja, igen.
2: Nem mondjuk ki.
1: Igen. Hogy net, a nylon kenyér.
2: Igen. Net kenyér. Igen, és tök jó, mert az ugye 10 deka. Viszont megeszek belőle 5-öt vagy 6-ot, és eltelít. Aha. És utána nem vagyok éhes egy jó darabig. Tehát ilyenekkel próbálok kompenzálni.
1: És aztán mi lesz mellé a sport? Gondolom lesz valami?
2: Hát valami egyszer lesz, még nem tudom. Valamit kell...
1: Figyelj, a Lauerre beszéljél, ő is, mert ugye ez brutális fogyáson ment
2: keresztül. Igen, igen, igen.
1: De hogy nekem múltkor mondta, hát, hogy egy komplet embert ledobott magára, vagy 70 kiló fogyott. Én azt hittem, hogy ilyen 30-40, ami azért szintén azért megsüveleged, de 70 kilót ledobott magára.
2: Aztán.
1: Fuss, Krisz, fuss, ugye? Már hát ő meg egyfolytában nyomta maratonokat. Na, majd lehet, hogy majd nézze, te is egy jó vivicsitár van, az még nem is.
2: Nem tudom, de nem, futni nem fogok, ez biztos.
1: Azért annyira nem fogsz életmódot váltani.

0: Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Mi volt most az apropója ennek a Jay-Z New York-i koncertnek? Csak semmi szülinapot? Hogy mi volt az?
2: Lemaradtam.
1: Természetesen. Jó, van, akkor volt nagy izé New York-ban talán a Madison Square. Nem. Metz, a Metz stadionban volt. Rihannát meghívta, nyilván a Beyoncé. Tessék?
2: Alicia Keys-t gondolom.
1: De mindenki ott volt. Én azt hittem tudod, hogy mondom, itt a új lemez, vagy csak szülinap,
2: nem, most
1: vagy...
2: nagyon sokat dolgoztam, és teljesen kimaradt maximálisan a social media.
1: Na, de és akkor új mixek se kerültek fel a...
2: A Mixcloud oldalamra. Nem, ami Mix

0: a Best FM-en.
1: És akkor most annyi munka lesz, hogy ma este is meló, és majd aztán majd a melóból jössz majd holnap vissza a rendes időbe, amikor szoktál zenélni?
2: A meló most nem meló, hál' Istennek, úgyhogy most pihi, majd augusztusban től lesznek még történések.
1: Jó van. Hát tehát akkor holnap akkor megszokott hely, megszokott időbe, este hétkor számíthatunk.
2: Igen, rád. Kiszállok itt a hálózsákomból, visszaterülök, beállok ide a pult mögé, és nyomjuk.
1: Így fog történni. Jó van, Szabikám, köszönjük szépen, hát akkor nem búcsúzom, nagyon holnap úgyis találkozunk.
2: Így, így.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Eltűnik az EBA-dó, duplájára nő a levegő terhelési díj, a klíma is kigyulladhat, itt a figyelmeztetés, maszkot javasolnak a fesztiválozóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-dó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó. Törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi, korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen. Mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ami a Depeche Mode-nak 15, az Seal-nek 4, és az Justin Timberlake-nek 1. Bár igaz, azt még NSYNC-es korában hozta. Hogy mi ez? Hát a magyarországi koncertek száma, ami persze Seal esetében majd hamarosan eggyel nőni fog. Mindhárman érkeznek a következő órában 8 és 9 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét illeti, úgyhogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokában. Érkezik a Cry Me a River, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Egy biztos, hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Seal megérkezik július 30-án Budapestre. Jön a Killer.

0: Itt a Best FM-en a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újból megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Embervédelmi drónokat vett be a MÁV, már szinte látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jégesőt, záporokat, zivatarokat hozhat az éjszaka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
3: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áramütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
2: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogy vármegyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
5: Akár kőkemény kanadai rocker vagy, akár kedves arcú szőke lánya a szomszédból, aki mélabús balladákat énekel gitárkísérettel, néha nem árt kilépni a komfortzónából és mondjuk elmerészkedni az elektronikus tánczene világába. Brian Adamsnek és Dágyónak is bejött. Jön a One Step Too Far és az óra legelején a Don't Give Up.
4: Ez a Night Shift a Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Best FM a legjobb zenék, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best FM, a legjobb zenék. Nem tudom, tehát jó volt ez most így két napig, hogy nem volt zápor, zivatar, meg hidegfront. Most miért kell visszatérni megint a szerdai állapotokhoz? Holnapra ezt ígérik a meteorológusok. Visszaesik a hőmérséklet 4 fokkal, de azért még így 30 fok fölött maradunk. Ez nem probléma, viszont tényleg a közepesen felhőség és a hidegfront zivatarokkal az már sokkal nagyobb.

Best FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit pop zenét, nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Gyorshajtók és rollerek, érkeznek a vélemények, a dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap még marad a meleg, utána talán jön az enyhülés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, szintén vizsgálják a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
1: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Corgis pop balladájából az ezred fordul egyik legmeghatározóbb drum and bass himnuszát csinálta meg a Baby D. A Faith No More pedig egy picikét a saját arcára faragta a Commodores klasszikusát. Érkezik majd az I Need Your Lovin' és az Easy is a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Instafem a legjobb zenék, le sem tudnánk tagadni, hogy most már nyakig vagyunk a hétvégében. Hát az előző órában is itt volt Wakefield a Saturday Night-tal, Cuny Williams és Moni Love is egy picikét már a holnapról énekel, Michael Gray pedig úgy nagy általánosságban a hétvégét is teríti majd pár perc múlva. Érkezik a The Weeknd itt a Bestán.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól

Best of a legjobb zenék, megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől ezt mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richiehez, aki pedig elég öreg, az mind a kettejüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More, és az Easy.

Best FM, a legjobb zenék, a Bad Boys, a Men in Black, illetve a Legenda vagyok folytatásairól, előzmény filmjeiről már eddig is volt szó. Hát pár héttel ezelőtt új hírek láttak napvilágot Will Smith-szel kapcsolatban. Könnyen elképzelhető, hogy a Randi Guru is majd folytatást kap, nem is olyan sokára. Jön a Getting Jiggy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ma július 17-én van az Emojik világnapja. Arra még lenne tippem, hogy mondjuk a Desert Roast vagy a Top Shot, meg mondjuk a Just a Girl egyetlen emojival hogyan is kéne leírnom, de bajban lennék mondjuk a Real Slim Shady-vel, a The Boy Is Mine-nal vagy a Freestylerrel. Jön a mai utolsó rejtevesztem.
1: Ez a Night Shift a best

0: sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt
1: a... Best of a legjobb zenék Brightoni duóról van szó, úgyhogy lehet, hogy ők is most ott csápolnak Fatboy Slim bulián. Jön a Freemasons, és az Uninvited.

Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt és a Just a Girl.

Best of a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek erre a hétre, úgyhogy indulhat a hétvége. Holnap természetesen 6-kor jövök megint, pont úgy, mint ma, majd Slim Fit Szabival együtt nyomjuk a 120 percnyi mixet, mert ugye a mai Night Shift extrában a holnapot előre hoztuk mára, és akkor holnap is ma lesz, vagy nem mindegy. Szóval, hogy szombat lévén majd hip-hopot és R&B-t fogunk pörgetni 18 és 20 óra között, utána pedig Big Favi Tomi lesz a Night Shift házigazdája. Jön a Gorillaz, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.